0: Réclame. Énergique, dynamique, limitsiz. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.